0: kicsürészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
3: Én, Edward Cullen.
2: Neked, Bella Swan.
3: Neked, Bella Swan.
2: Hűtársad leszek.
1: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stéget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Club Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat. A Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban három vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényelhet az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 000 forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stígek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztár társaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.

Ó, vagy hó, hey! A Lominis Zalát hallották a Best FM-en. Mindjárt 6 óra van. Jó reggel, Debrecen! Itt van a nyár, utolsó napja. Hát ez valakinek könnyeket, a szomorúság pillanatait jelenti. Valakinek meg, valakiknek meg az öröm könnyeit. Holnap kezdődik az oskola, meg van mindenkinek az a mém, ugye, amikor a gyerekek kilépnek a családi fészek kapuján, a szülők pedig mögöttük pesgőt bontanak. Na jó, búcsúztassuk a nyarat egy igazi forró nappal. Ez a hétfő az ilyen lesz, legalább 34 fokos. Jön majd a Tears, azaz a könnyek, a Clean Bandittől és Louisa Johnsontól. Aztán Gipo Circus, a csodálatos Sirota Jennyvel. És a gyerek kicsi, gyerek.

0: Itt van a Best FM.
1: Ezt tud. Jó, jó reggel, Debrecen!
0: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez ma sem lesz másképpen, mert hogy a következő órában érkezik a 104,6 MHz-en. A Flurista! Most pedig pontosan 6 órakor mi mással is kezdhetnénk, mint...
2: Kezdődik holnap az iskola. A most gázveszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben összesen több mint 19000 diák fog tanulni. Közülük csak nem 1000 középiskolások lesznek, közölte a Dehír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 de pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A must gázveszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
2: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mindkét döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben.
0: Azért csodás lapokat élt meg Debrecen, ami a kosárlabda sportot illeti és annak szerelmeseit. Lezajlott a 3x3-as a főtéren. Hát köszönjük, hogy újból Debrecent választották, és önöknek meg, hogy a Best FM-et egy igazi forró kánikulai nappal búcsúzik a nyár, hogy azért holnap se essen vissza, azért drasztikusan a hőmérséklet. Nézzük ezt számszerűen, mit jelenthet.
2: Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
0: Köszönjük, Évi, tehát így indul az új tanév, majd holnap, szeptember 1-én, utána egy picit azért még majd benézünk 30 fok alá is, ez csütörtökön például 28 fokot jelenthet majd. Na, Judit, köszönjük a jó hírt, küldött egy fotót, hogy üzemel a budai Nagyantal Sámsoni kereszteződésben a jelzőlámpa. Ez azt jelenti, hogy teljes egészében átadták már a forgalomnak? Azt ígérték, hogy szeptember 1-ére igen, meg lesz az átadás a nagy csomópontot illetően. Sőt, van még egy jó hírünk, tegnap írta István, hogy ünnepnap van, akkor meg tegnap megtörtént a Sámsoni út átadása. Jó. Hát mi lehet a nagy kívánság? Füredi út? 33-as?
5: Hát azt nem, arra még várni kell.
0: A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 30-933-1046-os.
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: El is indul a reggel az önök zenei kedvenceivel. Fazekas László vagyok. 4 perccel múlt el 6 óra. Kellemes készülődést kívánok.

0: 80 évek a Best FM-en a Femdalát hallották. Wake me up before you go, go!
1: Jó reggelt!
0: Ébredjük akkor együtt a nyár utolsó napján. Augusztus 31-e van, mindjárt Pinkkel folytatjuk a Best FM-en. A 104,6 MHz-en már bele is kezdett, de előtte azért van mondókám. Néhány fontos és sajnos egy nagyon szomorú információ, és nem szeretem így kezdeni a reggel, de hát mégiscsak Debrecenben történt, és biztos sokan tudnak róla, hogy milyen sajnálatos eseménynek a címszereplői voltunk a hétvégén az országos hírekben. Miszerint augusztus 29-én hajnalban egy férfi, egy 64 éves férfi fiatalokat késelt meg Debrecenben a Múzeum utcában. Egyes internetes források alapján az történt, hogy ez a 64 éves férfi egy hölgyet molesztált, és három fiatal igyekezett segíteni ennek a hölgynek, és erre a férfi előrántotta a kést, és megsebesítette a két fiatal férfit, és a szomorú hír az sajnos, hogy hiába a szakszerű orvosi ellátás, az egyikőjük, a 23 éves fiatalember az életét vesztette ebben a szörnyű esetben. Nem kommentálom, úgyis mindenkinek megvan a véleménye róla. És ez így történt Debrecenben. Na, akkor koncentráljunk a mai napra. Augusztus 31-e van. Az Erikák, a Bellák, a Hangák, a Monák és az Amirák is ünnepelnek. Kozmixnak köszönjük a ma reggeli első információt. Üzenete alapján csak óvatosan a Házgyár utcában. Jó, Kozmix, megértettük, bár nem tudjuk pontosan az okát. Lehet, hogy nincs is, de azért jobb félni, mint megijedni. Ahogy a mondás mondja, jön a nyár utolsó napja, úgyhogy éget majd ma a nap. Legalább 33-34, akár 35 fok is lehet majd Debrecenben. Egy perccel múlt el 19:45. Ez a Valmar és Manu.

Flőri a hétfő reggelben, mindjárt fél hét van. Jó reggel, Debrecen! Hát ma még kevesebben, holnap annál többen leszünk az utakon, hiszen holnap beindul az új tanév. Ez majd némi közlekedési változással is jár, például a közösségi közlekedés eszközeinek a menetrendjét illetően. Talán tudják, holnaptól igen, tanítási időszak munkanap szerint közlekedteti majd a DKV a járatait. De most nem is erről, hanem a mai nap, a hónap utolsó napjának híres születésnaposairól szeretnék beszélni önöknek, illetve felköszöntjük a névnapos hölgyeket, mert ma ettől egyik hölgyek ünnepelnek névnapot. 109 éve született Appel Henrik, akit nem ezen a néven, hanem Acél György néven ismerünk a történelem könyvekből. A Kádár korszakban a kulturális élet legfőbb ideológusa, irányítója volt. Kultúrpolitikáját a híres, hírhedt 3T alapelv meghirdetése jellemezte, miszerint tiltott, tűrt, támogatott. Szóval 109 éve született Acél György. A következő órában felköszöntjük a még mindig sármos Richard Gere-t a 77. születésnapján, természetesen a Pretty Woman-nel. Ma lett 71 esztendős Edwin Moses, futó 400 méter gáton, a 80-as évek egyed uralkodója volt. Ma ünnepi rá a születésnapját. Aztán van Morrison is, aki északír, énekes, költő. A legnépszerűbb dala, mutatom melyik volt, többen feldolgozták, például Rod Stewart is. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no... Have I told you lately? Van Morrison, tehát a 81. születésnapját ünnepli. Később majd felköszöntjük Rudolf Schenkert, a 78-on, a Scorpions együttes gitárosát. Aztán itt van Debbie Gibson, aki majd hamarosan, hát nem most, még nem, majd az év vége felé, ahogy elkezdjük játszani a kellemes karácsonyi muzsikákat, elég sűrűn fel fog majd tűnni ezzel a

0: Ha valaki most ébred. És ezt a dalt hallja éppen Debrecen kedvenc rádiójában. Mire gondol? Te jó ég, átaludtam az őszt. És itt van mindjárt a karácsony. Na jó, nem, hát még az ősz. Most kezdődik holnap, ami a meteorológiai őszt illeti. Ami pedig a mai névnaposokat augusztus utolsó napján. Természetesen őket köszöntjük.
1: Köszöntjük Erika nevű hallgatóinkat, az Erika női név, az Erik férfi név női párja. A néphagyomány ezt a magyarázatot túl prózainak tartja, és inkább a görög eredetű Erika növény nevéből származtatja. A név legismertebb viselői Miklósa Erika operaénekes, Pápai Erika és Szegedi Erika színművésznők, Zoltán Erika énekesnő, és természetesen ön kedves Erika, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot kívánunk a túl szexi lányoknak, és a vámpír lányoknak is.
1: Boldog névnapot! Köszöntjük Bella nevű hallgatóinkat. A Bella olasz, illetve spanyol eredetű női név, jelentése szép. Több női név önállósult beceneve, például Arabella, Isabella. A név egyik legismertebb viselője, Tanai Bella színművésznő, a másik pedig természetesen ön kedves Bella, aki a rádiót hallgatja.
0: És ön, Bella Sven, a világ, a filmes irodalom egyik legnépszerűbb karaktere, legalábbis ami a fiatalságot illeti, a Twilight filmek női karaktere. Neki is boldog névnapot kívánunk. És csak, hogy nehogy sértődés legyen belőle, az Erikák és a Bellák mellett ma a hangákat is köszönhetjük, a monákat és az amirákat is, és én nem feledkezem el a család Erikáiról sem. Hát boldog ünneplést kívánok, hölgyeim! És boldog ünneplést a Caesar Sisters együttes szóló gitárosának. Az előbb Debbie Gibsont hallották, aki ma 56 esztendős lett, az amerikai pop énekesnő után érkezik Del Marquis, aki pedig 47, és a Caesar Sisters legnépszerűbb dala 1 perccel fél hét után. Ez a Don't Feel Like Dancing.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, tele van tetvágyjal, mérlegelés nélkül, a veszélyen járó helyzetet is vállalva belevág új dolgokba. Mika, egy jelentéktelen apróság, könnyen elejtett megjegyzés vagy rossz hangsúly konfliktust okoz, vitába keveredhet, amiből később csak adott és kapott sebekkel tud visszavonulni. Ikrek, tel is tele van ötletekkel és átütő erővel, ebben azonban olyan veszély is rejlik, hogy nem tud eléggé figyelni a környezetében lévőkre. Rák, sok munkája van, de a bevételei is megnövekedtek, az idő pénz, ami fordítva is igaz, ne keressen kifogásokat. Oroszlán, egyhangú a munkája, de mégsem unatkozik, többet tesz az emberekért, mint amit viszonzásul kap, mégsem keseredik el. Szűz, anyagi gondok nehezítik a helyzetét, semmi sem alakul olyan gördülékenyen, mint remélte. Mérleg, nagy megmérettetésre számíthat, ami erősen befolyásolja a karrierjét, rejtett erőtartalékok kelnek életre a segítsége érdekében. Skorpió, egy peres ügyben csak veszíthet, sokkal könnyebben kellene élnie, mint ahogy eddig tette. Nyilas, ma lehetőleg ne vigye túlzásba a munkát, csak a legszükségesebbekkel foglalkozzon. Vak, kapcsolatok ápolására és létesítésére kiválóan alkalmas a nap, szerencsére rendelkezik elég sok pozitív energiával. Vízöntő, a többiek alig bírnak lépést tartani önnel, úgy belelendült feladatai végzésébe, ismerkedésre kiválóan alkalmasak a rendezvények, amelyekre hivatalos. Alak, a könnyedségen van a hangsúly, szinte észrevétlenül old meg nehéznek vélt feladatokat, minden helyzetben feltalálja magát, és a szerencse istenasszonya is ön mellé áll.
0: Az önök hangja, Debrecen hangja.

legfeljebb a haja, majd az hullik. Más nem nagyon, az égből biztos nem, mert csapadékot nem mondanak a hét első. Egyben a hónap és a nyár utolsó napjára, augusztus 31-e, hétfő. Jó reggelt kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója, 9 perccel 7 óra előtt. Továbbra is csak óvatosan a Házgyár utcában, és jó hír a sámsoni budai nagyantal kereszteződéséből, hogy a hétvégén azt átadták. Hát a sámsoni budai nagyantal, én picit félre értelmeztem, mert már a másik végére koncentráltam a budai nagyantalnak. Ha minden igaz, akkor az iskola kezdésre, tehát szeptember 1-ére, azaz holnapra, ó, te jó ég, holnapra, ott is minden elkészül, nagyon kell. Jó sokan fogunk holnap ilyenkor majd útnak indulni. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk 39-33-104-6, és igen, kedves Csoki Séf, kedves Hajdú Zoli barátom, éppen most gondoltam rád egy-két perccel ezelőtt, hogy holnap már új hónap. Nem részletezem, mit jelent ez a születésnapos hallgatók tekintetében, de majd kiderül holnap szeptember 1-én. Addig meg írd meg nekem, jó, hogy mivel készültek a következő hónapra. Ez a reggel az önök zenei kedvenceivel és azzal a Sam Smith-szel, akinek hát pár héttel ezelőtt megjelent az új nagy lemeze, sorban már az 5. stúdióalbum. 2013. május 18-án akkor hallhattuk először Sam Smith csodálatos hangját, mégpedig ebben a dalban.

Szóval ez volt az első nagy kedvencünk Sam Smith-től és Naughty Boy-tól a La La La Song. Most pedig megmutatom, hogy mi lesz az újdonság, ami a néhány héttel ezelőtt megjelent nagylemez első kislemeze.

ízlelgessék az újdonságot, mert biztos vagyok benne, hogy nem lesz akkora kedvenc, mint ami nagy kedvenc lett, az I'm Not The Only One, és hogy miért éppen most érkezik Debrecen kedvenc rádiójában. Nos kérem, azért, mert 12 évvel ezelőtt, augusztus 31-én adta ki Sam Smith szerintem pályafutásának az egyik legjobb kis lemezét. Na akkor most ez jön a hétfő reggelben. Jó reggelt a 104,6 MHz-en.

Honeybeast együttes és a hetes. És valóban ezzel folytatjuk a hetes hírekkel, mert hogy egy perccel múlt el 7 óra, de előtte mutatom, hogy mivel indulhat a következő óra Debrecen kedvenc rádiójában. Ugyanis ez a hét első és a nyár utolsó villám derbije a UB40 Elvis Presley feldolgozásával.

0: A nyár vége és az ősz elejének várhatóan az egyik legnagyobb kedvencével, Üzsellel. És Ultra Négyszel. Ez a Moving to the Sun. Mert mi nap mint nap megadjuk a város ritmusát, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy azt írja Anett, valami vidámabbat, Lacikám, az Ultra Négy, az elég vidám szerintem, Üzsellel, de hogyha még annál is vidámabbra vágysz, akkor jött egy jó kis Trabant, Sípos F. Tamás és az Exotic.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
7: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
1: Reklámot hallottak.
8: A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ Festen mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000 vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
9: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és toldékvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondta, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
8: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Három bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság.
0: Azt mondta Évi, hogy nagy lehet a torlódás a papír írószer üzletekben a tanévkezdés előtt. Hát persze, meg utána is, mert amikor megkapja majd a tisztelt szülő a tanév nyitó után azt a kis rövid listát, amit be kell szerezni, vagy éppen a szülő értekezleten, hát akkor jön még egy hullám. És jön még egy hőhullám, ma egy elég komoly forró nyári napunk lesz, ezzel búcsúzik 2026 nyara.
10: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
8: Legtöbb 35 fokra számíthatunk ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig külhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskola kezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint. Felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.
0: Az nagyon jó, mert hogy a parlagfű pollen szezonja éppen most érkezik a csúcs időszakához, úgyhogy csapadék nem lesz, a szél felélünkül, és majd jól arcba tolja a polleneket, úgyhogy kedves allergiások, kitartás nektek ezekben a nehéz napokban. És hát a nehéz napok holnap indulnak, bár úgy látom a szavazatok számából, hogy többen ma reggel elindultak, bár a tanév kezdés szeptember 1-je és a meteorológiai ősz első napja holnapra várható. De mi várható most rögtön? Szakikám, még behúztam neked ide egy kettest, hogy szépíts a dolgon, de a végeredmény így nem változott, még így sem. Úgyhogy Betty, figyelj! Régi szép emlékek, mit is írtál?
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
11: Most is veled.
0: Friss jogsisként annó egy kék trabi kombit vezettem. Ó, és milyen élvezet lehetett.
12: Ladies and gentlemen, this is from a limousine.

0: Új kedvencünk, Üzsel és Ultralét. Ez egy remek nyári sláger, már mindjárt az őszben. Jó reggelt a Best FM-en!
1: Oviba!
2: Sziasztok!
1: Suliba! Munkába menet!
3: A Best reggel ott van veled!
0: Bocsika, ezt muszáj volt, már annyira vártam, hogy lejátszhassam. Na nem, nem akartam én nektek rosszat, kedves srácok, nyilván most még az egyik oldalatokról a másikra fordultok. De az az igazság, hogy hiányoztatok az elmúlt hónapokban, úgyhogy holnaptól indul az iskola. Szeptember 1-e a tanév első napja. Holnap kedd, ma még csak hétfő, örüljünk együtt a forróságnak. A nyár 34-35 fokkal búcsúzik Debrecenben. Mi meg beköszönünk közlekedési információkról. Szólunk most éppen önöknek köszönhetően. Azt írja Salánki pici barátom, hogy a 48-as számú főút trafi volt már. Hát olyannyira, hogy éppen most írta a Zsófia ugyanezt, amit te is mondani szándékoztál, miszerint, hogy a 48-as számú főúton a Panoráma út után Halápi irányából rendőrautóból mérnek. Akik ott a nappal szemben közlekednek, az elvakíthatja őket. Ez amúgy sem célszerű. Például azért, mert nem látják meg a trafipaxot, de mi szólunk, legyen baleset és bírságmentes a mai napjuk, és természetesen a tanév kezdés is ezt kívánja önöknek Debrecen kedvenc rádiója. Jó utat!
4: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Az előző dalra még annyiban hagy térjek vissza, ugye a Üzsiel daláról van szó, hogy csak engem emlékeztetett ennek a dalnak a refrénje erre a 2018-as Eurovíziós dalra. Na, van benne valami, nem? Valami kis áthallás? Na jól van, hagyjuk a Baromfi udvart, és jöjjünk a 80-as évek egyik nagy kedvencével 10 perccel fél 8 előtt a Best FM-en, ahol hamarosan felköszöntjük majd, de még mindig sármos Richard Gere-t a születésnapján. Szerintem tudják, hogy melyik filmmel, és azt is, hogy ki lett ma a harmadik. Egy remek Elvis Presley feldolgozással érkezik a UB40.

0: Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom, Szoboszlói út 50.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: Nyáron a legjobb élmények a Tuvatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tuvatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
9: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
10: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
9: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncertek.
10: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.

Hopsa Veszteffemen a Pénikede diszkó dala egy perccel fél nyolc után. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója a nyár utolsó napján. Izgalmas hétvégén vagyunk túl, hiszen lezárultak a 3x3-as kosárlabda küzdelmek. Hollandia, ugye? Ők vitték a pálmát elsősorban. Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük a kitartást a magyar kiváló sportolóknak is. Köszönjük az információkat a Best FM rádió lelkes informátorainak. Halápnál trafipax lesz majd, többen jelezték. Pontosabban, ha keresem, hogy hova jött, a legfrissebb ezzel kapcsolatban.

0: lehetőséget, hiszen Richard Gere, neki van ma 77. születésnapja, többször visszautasította a szerepet, mert úgy érezte, hogy a karakter túlságosan üres és unalmas az ő számára. Aztán Gary Marshall, a rendező, valahogy összehozta a személyes találkozót Julia Roberts-el, hogy vajon működik-e közöttük a kémia vagy sem. És miközben a rendező kiment a szobából, Richard Gere éppen telefonon beszélt, hogy végleg lemondja a filmet. Julia Roberts oda csúsztatott egy post-it jegyzetet, egy kis papírocskát, amire annyit írt rá, hogy kérlek, mondj igent. Gert annyira elbűvölte a gesztust, hogy azonnal igent mondott a rendezőnek, hát ha nem lett volna, utóbb biztos megbánta volna a ma 77 esztendős születésnapos színész.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Látom, már becsomagoltál. Miért akarsz elmenni?
3: Edward, mindig lesz olyan barátod, aki azt gondolja, úgy bánod velem, mint az előbb Stucky. Akkor mit fogsz csinálni? Megverekszel mindegyikkel?
2: Te nem ezért mész el.
3: Nézd, az ajánlatod roppant nagy lelkű. És nem is olyan régen. Kapva kaptam volna rajta, de azóta sok minden megváltozott. Éppen miattad. Nekem több kell.
2: És mi lenne az a több?
3: Váltsd valóra a mesét.
1: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A bosszú olyan cselekedet, amelyet valaki azért akar elkövetni, mert tehetetlen. Ám mihelyt a gyengeség érzése megszűnik, a bosszúvágy is elmúlik.

dalra, Best FM-en a hétfő reggelben Teddy Swims dalát hallották. Jó reggelt a 104,6 MHz-en, és jó reggelt ott a 48-ason, ahonnan Norbi is bejelentkezett a körforgalom után. Csere felé trafi pax van. Köszi, köszi, köszi. Írtam mindenkinek, akik szavaztak ma Villámvoksban, ugye tudják, a Trabant nyert az Exotiktól még az óra elején, hogy köszönjük, hogy voksoltatok, és zökkenőmentes iskolakezdést, tanévkezdést kívánunk. És akkor többen írták, hogy hát köszi szépen, de mi már nem vagyunk ebben érintettek. Hogy a fenében ellenék érintett mindenki ebben? Aki Debrecenben közlekedik, holnap szeptember 1-e, indul az iskola, azt érezni fogja, akár aktívan kezdi az évet, akár csak passzívan a közlekedésben, hogy valami változott a nyárhoz képest. Jó hírünk van! Budai Nagyantal Sámsoni út, a hétvégén átadták a kereszteződést, és működnek a jelzőlámpák. És azt ígérték, hogy szeptember 1-ére a másik vége is oké lesz a Budai Nagyantalnak, tehát ami a Vámospércsi út felüli végét illeti, ugye Budai Nagyantal, Huszárgál, Vámospércsi út, Faraktár. Jó kis góc pont volt ez is a nyáron, ott is minden oké lesz, úgyhogy már csak a 33-as számú főúton kéne befejezni a munkákat, és akkor igazi Hawaii DJ Parizer lenne. A reggelben érkezik a Guns N' Roses, Csabi írja, hogy nagyon jó volt a Hotel California, Moncsival együtt imádták, hogy ezt az extrém hosszúságú dalt is lejátsszuk a Best FM-en. Figyelj, klasszikus, csak elejétől a végéig, és Csabikám, ha bírjátok a hosszú meneteket, akkor ez is így érkezik most. Csak nektek, speciálva!

0: Kedves Csaba, jól ismerve téged, sejtettem, hogy nem fog tiltakozni. Mássa nagyon a Guns N' Roses egyik legnagyobb sláger a hétfő reggelben. Ez volt a Sweet Child O' Mine. Na nézzük a következő óránkat. Például egy jó kis Katy Perry dal. Egy jó kis Zoltán Erika dal. Hiszen ma van a névnapja Erikának. És kinek van ma a születésnapja? Rudolfnak, mégpedig a Scorpions együttesből. Mármint, hogy Rudolf Schenkernek, őt köszöntjük majd 8 és 9 óra között, úgyhogy igen, Gyula, igazad van. Rock forever. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói 2 színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
4: Mit kínál a Maxilány?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
4: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilány töltőállomás.
5: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
6: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
8: Iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stéget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
8: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Klub Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat. A Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban 3 vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényel az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 ezer forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stígek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
10: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
8: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkóbiztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes.
0: Zárjuk a hírblokkot egy nagyon szomorú és nagyon szörnyű hírrel. Debrecenben a hétvégén, biztos hallották, történt egy késelés. Egy 64 éves férfi a Múzeum utcában megkéselt két fiatalt. Állítólag az történt egyes források szerint, hogy a férfi molesztált egy hölgyet, és a srácok siettek a hölgy segítségére. Nos, a késelésben az egyik fiatalember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy hiába a szakorvosi segítség, hiába a gyors intézkedés, amelyet köszönünk a rendőrségnek és mindenkinek, az egészségügynek, a mentésnek, akik részt vettek ebben, hogy az életét vesztette. Úgyhogy őszinte részvétünk a családtagjainak és az ismerőseinek. Na, időjárás.
8: Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
0: Köszönjük szépen, Évi! 20 fok van jelenleg Debrecenben, és már szépen süt a nap. Ennek a napsütésnek köszönhetően ma jön a nyár utolsó és egyben egyik legforróbb napja, 34-35 fokkal, aztán a hét második felétől benézünk majd a 30 fok alá is.

0: Believer, a Best FM-en az Imagine Dragons dalát hallották.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Ma már sokkal többen, mint a múlt héten, de holnaptól meg még ennél is jóval többen leszünk az utakon. Erre készüljenek fel, kedves Best FM rádió hallgatók. És hát majd nézzük, hogy mennyivel hamarabb kell elindulni, hogy időben beérkezzünk a tanintézményekbe. Holnap kezdődik az iskola, szeptember 1-e lesz, tehát holnap, kedden, nem összekeverni a mondókámat, csak már, hogy hangolódunk erre a napra, a nyár utolsó napján, ami meg a mai augusztus 31-e és hétfő. A 48-as számú főúton sebességet mérnek a körforgalom után, volt jelenlét a Házgyár utcában is ma reggel, és várjuk a folytatást önöktől. Itt a 104,6 MHz-en, ahol rendületlenül játszunk Debrecen zenei kedvenceit. Most például az Erikák tiszteletére, az egyik Erikától. Ma ugyanis augusztus 31-én a Bellák, a Hangák, a Monák és az Amirák mellett a főnévnaposaink, ők lesznek.
3: Köszöntjük Erika nevű hallgatóinkat! Az Erika női név, az Erik férfi név női párja. A néphagyomány ezt a magyarázatot túl prózainak tartja, és inkább a görög eredetű Erika növény nevéből származtatja. A név legismertebb viselői Miklósa Erika operaénekes, Pápai Erika és Szegedi Erika színművésznők, Zoltán Erika énekesnő, és természetesen ön kedves Erika, aki a rádiót hallgatja.
0: A magyar Madonnát említette a kollega, úgyhogy érkezik a szubjektív top 3 Zoltán Erikától. Az megvan, hogy hogy indult a pályafutása Zoltán Erikának? Mikor láthattuk először? Most kérem, Szulák Andreával együtt játszott a Ballagás című magyar filmben 1980-ban, de igazából a zenei karrierje 1987 nyarán indult, amikor megjelent az első és azóta is egyetlen igazi sikeres nagylemeze a Szerelemre születtem, olyan dalokkal, mint Nálam a harmadik, Banális történet.

aztán a remete jány. Egyébként az Interpop Fesztiválon indult a zenei karrier, és nem csak a Szerelemmel születtem című lemez volt nagy kedvenc, hanem a Túl Szexi is tőle, úgyhogy nem véletlen kérik rendszeresen a Best FM Rádió kívánság műsoraiban a Zoltán Erika Easy Mixet. Hát én most az Erikáknak az egyik fő ünnepeltől hozom a Szerelemmel születtem című dalt 10 perccel fél 9 előtt a hétfő reggelben.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
4: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.

0: az, aki szép, az bizony reggel is szép. Jó reggelt kívánunk minden szépségnek a 104,6 MHz-en. Hát a következő urra azért ez valahogy európai ízlés szerint nem mondhatnánk rá. Egészen furcsa a fizimiskája, de hát a szerepeit valahogy ezzel az arccal bevonza. És ma van a születésnapja. 56 esztendős lett az az amerikai színész, aki hát igazából a 90-es években kezdte a karrierjét, mégpedig stand-uposként. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az amerikai stand-up egyik legnagyobb alakja. A ma 55 esztendős Chris Tucker, amerikai stand-up komikus és színész, akinek a színészi karrierje mikor indult? A Végre Péntek című filmben 1995-ben, az átütő siker pedig Luc Besson filmjében az ötödik elemben volt, amikor a hiperaktív, extravagáns és fura frizurás kollégát, azaz rádió műsorvezetőt vagy rádiós műsorvezetőt alakította. És természetesen ő a csúcsformában, trilógiában Jackie Chan partnere, úgyhogy most ennek megfelelően kívánjunk boldog 55. születésnapot Chris Tuckernek.
1: Mi baj van?
2: Az ott Ricky Tan.
1: Az Ricky Tan? Az egy fürdőköpenyes tört.

0: Hívok erősítést.
1: 160 centi sincs a fickó, üssük le!
0: Nem.
1: Miért?
0: Nagyon veszélyes ember.
1: Én vagyok a veszélyes testvér. Figyelj, menj és tartóztasd le. Rosszul tűröm, a masszázs közben zavarnak. Maradj itt. Minek erősítés? Én elég... Bocsássatok meg. Csak egy perc. Riki? Rikitán? Állj fel és menjünk, mindenhol kerestelek már.
2: Most nem érek rá.
1: A füleden ülsz, Riki. Nekem is dolgom van. Állj fel, mi lesz? Gyerünk, menjünk.
2: Ismerlek. Lee amerikai barátja vagy, igaz?
1: Nem. Lee gorillája. Ne zavarjon meg a köpeny színe, ez maradt. Szóval állj fel. Nem mondom még egyszer.
2: Az amerikaiak olyan viccesek.
1: Az ázsiaiak meg sikettek. Kiseriki! Most rögtön felemeled a löttyet, segjön arról a szélsőért! Nem szúrod el a szabimat! Mondtam, hogy állj fel, nem? Ide figyelj, törpi, velünk jössz!
3: Ó, Istenem! Engedd meg, hogy vegyek neked egy új laptopot, ez a legkevesebb.
2: Nem probléma.
3: Láttam egy vadi új fejlesztést, amiben DVD is van.
2: Nekem most sajnos el kell mennem. Felügyelő, szép napot.
1: Lee, miért nem mondtad, hogy egy egész serege van?
3: Én mondtam neked.
1: Egy rász mondtam.
3: Csak mondtam.
1: Itt is?
3: Hát ezt.
1: Mi a francot jelent ez? Beszélj már érthetően.
3: Ez azt jelenti, hogy én erre, te meg arra.
1: Én erre, te meg arra?
3: Igen.
1: Oké. Okay.

Ez a Best FM, a Nem az a lányjal és Sophie-val, na meg egy perc történelemmel augusztus 31-én, azonban a történelem előtt a jelen. Sándor, köszönjük a jelzést, azt írta és le is videózta, hogy a Hétvezéren a vasúti átjáróban van egy jó nagy kátyú, ami éles is ráadásul, úgyhogy kedves autósok, óvatosan, jó? Hétvezér, vasúti átjáró. Sanyi, köszönjük! Szóval augusztus 31-e van, 138 év annak, hogy Londonban holtan találták-e azt a hölgyet, akit Marianne Polly Nicholsnak hívnak, és hát nyilván nem került volna most bele a Best kalendáriumban, ha nem ő lett volna hasfelmetsző Jack első áldozata. Bár számos elmélet született hasfelmetsző Jack kilétét illetően, tulajdonképpen egyik sem nyert bizonyítást. A legújabb kutatások egyike azt valósíti, hogy Walter Richard Sickers egy festő volt a hírhet, híres sorozatgyilkos London Whitechapel nyomor negyedében. 148 éve annak, hogy árvíz pusztított Miskolcon, a Szinva patak elöntötte a várost. Több százan elhunytak, a lakóházak fele pedig tönkrement. Egyébként árvíz volt ugyanezen a napon Eggerben is, tehát 1878. augusztus 31-én. 79 éve volt az úgynevezett kék cédulás választás, amely magyarországi országgyűlési választás volt, és hát csalással nyertek a győztesek ezen az országgyűlési választáson 1947-ben. 1988 öt napos áramszünet kezdődött az amerikai Seattle-ben. Öt napos. Meg valamikor egy óráig nincs áram, és már rosszul vagyunk, ott az USA-ban öt napig nem volt. 32 éve annak, hogy végleg távoztak a Kelet-Németországban állomásozó szovjet-orosz csapatok. Az NDK-t csaknem 50 esztendeig tartották megszállva, 1994. augusztus 31-én távoztak. És ma van a születésnapja a gitárosnak, aki a német Scorpions együttest erősíti, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk 78 Rudolf Schenkernek.

0: Ugye, ugye?
1: Garantált a liba bőr. Tőled viszont egy közlekedési információt kapunk. Jó reggelt neked!
2: Rakovszki 24 szám körül, 3-os koccanás, szélső sáv, a Csapó utca irányába.
1: Köszönjük szépen, 9 óra van!
3: Kezdődik holnap az iskola. A most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A debreceni tankerületi központ intézményeiben összesen több mint 19 000 diák fog tanulni. Közülük csak nem 1000 középiskolások lesznek, közölte a Dehír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
5: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mosgáz miatt valaki életét veszítse.
3: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mind két döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben.
1: Gratulálunk a nyerteseknek, és köszönjük a kitartást a magyar sportolóknak. A hétvégén egyébként, hogy még helyi hírekkel folytassuk, időközi helyhatósági választást tartottak több településen is, így új polgármestere lett Hajdú Bagosnak és Hajdú Böszörménynek. Azt írják, hogy a polgármester választás Hajdú Bagoson Lévai János független jelölt nyerte meg magabiztosan, és Hajdú Böszörménynek is új polgármestere van. A négy induló közül Kocsis János nyert. Gratulálunk! És jó munkát kívánunk! Na meg jó időt! Egészen forrót a nyár utolsó napjára.
3: Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
1: Köszönjük szépen, Évi! A hét második felében 29-30 fok közeli értékek lesznek majd. Tehát akkor már ott lesznek a fiatalok az iskolákban, és az újabb órákon ismerkednek az új tanév kihívásaival és feladataival. Holnaptól suli!
6: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
7: Most is veled!
1: Most pedig Ray és a Where is my husband?
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: általával. Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel sok zenével és friss hírekkel.
1: A friss információk között az a baleset, amiről a hírek alatt kaptunk tájékoztatást, ez pedig a Rakovszky utcában történt, egy hármas koccanás, és ott állnak a Csapó út irányában, blokkolják az egyik sávot. Köszönjük a bejelentést. Van trafipaxunk is a 48-as számú főúton a körforgalom után, és igen, Imikém, egyet értünk, holnap reggel mindenkinek még ennél is óvatosabban, és hát inkább induljunk el időben, már csak az a kérdés, hogy mi az időben elindulni. Idő előtt induljunk el, hogy időben odaérjünk majd holnap a tanév első napján. Ma azonban még csak búcsúzik a nyár, nem is akármilyen hőmérséklet értékekkel. 34-35 fok is lehet. A hétfői nap ilyen forró lesz, aztán majd picikét visszarendeződünk, és őszies lesz, hát főképpen a hajnali éjszakai órákban a hőmérséklet. Napközben pedig picivel 30 fok alatt várható a hét második felében. És hogy mi várható most? A Milli Vanilli botrány, mert hogy ezt én már beharangoztam 9 órakor, nem kérdés, hogy ez a Milli Vanilli botrány a könnyű zene történetének egyik legnagyobb és legmegrázóbb csalássorozata volt, amikor rávilágított a sztori a popipar gátlástalan és manipulatív működésére. Ez ugye a 80-as évek végén, mármint a nagy coming out akkor történt meg, amikor is Milli Vanilliék, mármint a kamu tátogó előadók kérték Frank Ferrient, az egész sztorinak a kiagyalóját, hogy hadd énekeljenek már a következő lemezen ők. Persze gyanús előjelek voltak, például az a híres MTV koncert 1989-ben, amikor egy élő fellépés során a háttérsáv elakadt, és abban a dalban, ami a csapat legnépszerűbb dala volt, ez... Egy sor ismétlődött, végtelenítve a hangszórókból, a két csávó meg teljesen összezavarodtan ott K.O. leblokkolva néztek egymásra, hogy most mi lesz. Aztán a másik botrányos történet volt, ami szintén azt mutatta, hogy valami gond van az igazsággal. A két szép fiú erős német és francia akcentussal beszélt, ami egyáltalán nem vágott abba az akcentusba, amit meg a saját lemezeiken hallhattunk, de aztán végül is kiderült, hogy nem tőlük, hanem a The Real Milli Vanillitől. Aztán jött a Real Milli Vanilli, és a Moment of Truth című albumokkal megpróbálták megmutatni az igazságot.

És aztán végül ebből már nem lett semmi, úgyhogy maradnak a Kamu Rilli Vanilli dalok, vagyis hát Milli Vanilli dalok, azzal az énekessel, aki John Davis, és ő volt az eredeti előadója ennek a dalnak, és hát pontban van a 72. születésnapja, úgyhogy a Best FM-en

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcvestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap, élmények az egész családnak.
6: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: ez az a ház, és ez az a rádió, ami a legváltozatosabb zenei kínálattal rendelkezik. Képzeljék el, akárhol találkozom, akár egy Debrecenben, vagy máshol olyan emberekkel, akik nem is itt élnek Debrecenben, csak a Best FM rádiót hallgatják, hiszen bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Mindig azt jegyzik meg először, hogy olyan változatos a zenei kínálat. Egy újabb bizonyítékot hoznék erre, mert hogy mindjárt a tankcsapda után valami egészen mással folytatjuk. Liba bőrös pillanatok, de persze a legfrissebb közlekedési információk sem maradhatnak el. Erre a telefonált, hogy még ott vannak a hármas koccanás résztvevője a Rakovszkin a benzinkút után. Ugye, és a Csapó utca felé, úgy emlékszem, ott álltak, hármas koccanás. Aztán Taxis Zsolt barátunk is hívott, az autósok figyelmét felhívja arra, hogy most már működnek a jelzőlámpák a Sámsoni úton, mondjuk ott a Budai Nagyantál kereszteződésénél. Érdemes a jelzőlámpák jelzéseit is figyelembe venni, kedves autósok. Élesedett a helyzet, és a sáv elhúzásokat, sávlezárásokat, tereléseket, egyebeket, hol a két sávból egy lesz, azért ott óvatosan a besorolásnál. És szintén Zsoltól tudjuk, hogy van egy műszaki hibás Nissan, mégpedig a Faraktár utcánál a felüljáróról leérkezvén a belső sávot blokkolja, ezt kell majd nagyon óvatosan kerülgetni. És a Best FM rádiót kell hallgatni, ahol tényleg különleges zenei csemegét ígértem. Ritkán szoktunk klasszikus művészekről beszélni a rádióban, klasszikus zenei művészekről. Ma fogunk, mert hogy 81 esztendős lett az az Itzhak Perlman, aki izraeli hegedű művész, korunk egyik legismertebb hegedű virtuóza. Hát még én sem vagyok annyira nagy klasszikus zene rajongó, de számomra ismert, és tudják, hogy miért ismert? Ezért. Ezért a csodálatos szólójáért.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Héberül van a Talmudból, ki egyetlen lelket megment, az egész világot menti meg.
3: Sokkal-sokkal többet. Nem tudom, de talán sikerült volna. Sokkal többet is.
2: Oszkár, 1100 ember köszönheti magának az életét. Nézzen rájuk.
3: De elfogyott a pénzem. Annyit, de annyit eltékozoltam. Maga nem is sejti. Csak az kellett volna...
2: Még az utódaink is imáikba foglalják a nevét.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: jump, ugorjunk fejest a medencében, amíg lehet, mert hogy 35 fok is lehet ilyen forró idővel, meleg nyáridővel köszön el az idei nyár, és köszön be mindjárt Szabó Anita, de mondom előtte, hogy hol van baleset a Rakovszki utcában, továbbra is akadály, forgalmi akadályt okoz, hármas koccanás, a baleset, ami a Csapó utca felé esedékes, köszönjük a bejelentéseket, és köszönjük a bejelentkezésedet, Anita, szia!
1: Szép jó reggelt, mi újság?
0: Érzed, hogy mindjárt vége a nyárnak?
1: Nem is szeretném.
0: Én egész reggel ezt szajkoztam. Nem kár öröm miatt, de azért őszinte leszek. Hiányoztak azok az aprócska hallgatók, akik hétkor a nyári vakáció előtt mindig villámvoksoltak. Aztán, hogy kitört a nyári vakáció, hát tudod, őket elveszítettük. De holnaptól visszatérnek?
1: Igen, holnap már lehet rájuk számítani ez ügyben is. Milyen tortánk van ma, Laci?
0: Mamik Szilva fácska torta, ugye a Monani kávézó és cukrászda ajánlotta fel, aztán holnaptól új hónap, és valami egészen mással fogjuk a születésnapos kisangyalokat megajándékozni.
1: Na, nézzük, hogy ki mehet ma a tortáért. Lehet, hogy Galajdáni Gránt Erika, akit Lukács Orsi a barátja köszönt, akik már 30 éve ismerik egymást, bár már nem egy helyen dolgoznak, de üzeni Orsi, hogy nagyon hiányzik neki Erika. Molnárné Szilviát férje Laci és lánya Fanni köszöntik itt Debrecenben, aki a gyermekpszichiátrián dolgozik, amiről biztosan tudna mesélni Laci, hogyha esetleg ő lesz a nyertes, akkor erről kérdezheted. Srága Jánosné is ünnepel ma, aki saját magát köszönti, és üzeni neked, Laci, hogy jó lenne, hogyha most már nem neki kellene a szülinapi tortát elkészíteni.
0: Drágám, iparkodom. Csinálok majd én egyet.
1: Sejem Dávidét a férje és a családja köszönti, akinek kedvenc elfoglaltsága az online vásárlás. Hát igen, ahhoz kell egy vaskos bankkártya, nem? Hogyha, pláne, hogyha ezt minden nap űzi ezt a tevékenységet. Szilágyi Kristófot, Piroska és Emőke köszöntik Nyíradonyban a legjobb kolléga, bár már ők sem dolgoznak együtt, de a napi kapcsolat azért még megvan. Szabó Tibor is ünnepel ma, a családja köszönti a legjobb nagypapát a világon, Ölveti Ildikót is nevezték a Zsomatex dolgozói Hajdúhatházon, Ole Attila is születésnapos, édesanyja és a nagymamája köszöntik, Kálai Marianról sem felejtkeztek el, anya és apa köszöntik, hát vagy a 19-en, vagy a 198-on, itt ismét egy elírás történt, de lehet, hogy vannak ilyen idős hallgatóink is. Zomborskiné Tári Csillát is nevezték Nyíracsádon, ünnepel a Besenyei Éva, József és a család köszönti, Kaba Zoltán is szülinapos, óriási paprika ültetvénye van. Laci, hogyha még szeretnél lecsót befőzni, akkor akár Zoltánnal ezt meg is beszélheted. Karcavirágot édesanyja köszönti, Léta Vértesen imád kézilabdázni, Pellei Attila is születésnapos ma, betegszállítóként dolgozik, Sápi Tibort is köszönti az édesanyja, nagyon szereti, Élesné Pápa Juditot a barátnője nevezte be. Nagyon szeretné is, hogyha megnyerni a tortát. Mátét is köszöntik a 16-on, anya Beni, Tomi és Kálmán. És itt van még Domokos Mihályné is, aki gyerekei, unokái, menyei és vejei köszöntenek. Hajdú Dorogon nagyon-nagyon szeretik, és üzelik, hogy ne dolgozzon, annyit inkább ma pihenjem.
0: Na és aki nyeri a tortát, halljuk, milyen az, amikor egy anyós köszönt egy vejnek való vej jelöltet. Ő lesz a szerencsés.
2: Halló, tessék, Rigó Zoltán.
0: Hello, Zoli. Engedd meg, hogy a drága jó anyósoddal kapcsolatban tegyek így ismeretlenül egy előzetes megjegyzést. Laza az anyuka?
2: Igen.
0: Eléggé. Tudod, miből gondolom?
2: Miből?
0: A következőket írja. Figyelj, kapaszkodj. Isten király császár, ma 22 lettél. Egyetemi hajtás mellett koncertre is menjél. Jude Law ritmusára szálljon el a stressz, ez az éved is hatalmas buli lesz. Ilyet hallva, én mindent gondoltam volna, de hogy egy anyós írja a vejének, az talán nem.
2: Egyébként itt szeretnék egy kicsit tisztázni dolgokat, mert az Isten király császár dolog, ez hát nagyképűnek fog hangzani, de tőle mered, hogy tegyük fel, megcsinálok valamit, vagy megszerelek valamit, hogy olyan ételt főzök otthon páromnak, ezt szoktam mondani, hogy na, mekkora Isten király császár vagyok. Egy anyósom így átvette ő is, hogy ezzel poénkodunk.
0: De ezek szerint nem vagy a szíve csücske, úgyhogy elfogadott, mint a lánya, párja és a leendő veje, ugye?
2: Igen, igen.
0: Akkor köszönt téged, leendő VIP, azaz VIP anyósod. Készítesz valami Isten király császár ételt ma a születésnapodra?
2: Hát ma nem terveztem őszintén, párommal meg szüleimmel mennénk el valahova. Jelen pillanatban úgy áll, hogy vacsorázunk.
0: Jó. figyelj, egy tortával tudunk szolgálni ez a vacsorához.
2: Köszönöm szépen.
0: A Monami kávézó és cukrászda tortája a szilvafácska torta ma a tiéd. Anyukának egy szeletet, ezért a csodás kis köszöntését légy szíves.
2: Jó, mindenféle.
0: Mármint anyósodnak, én Fazekas Laci vagyok, ez pedig Debrecen kedvenc rádiója, a...
2: A Best FM.
0: Szevasz Zoli, legyen vidám a napod, boldog születésnapot.
2: Köszönöm, hello, hello.
0: Zárul Laci mókatára, egy nem annyira mókás közlekedési információval, de igen, így érték, holnapra kész lesz a Vámospércsi Létai kereszteződés, éppen most csinálják a lámpát. Hát most a Debrecen táblánál a sor, hát inkább ma, mint holnap, szeptember 1-én az iskola kezdése. Norvi, köszönjük a bejelentkezést, de a reggel informátorának járó ajándék ma nem a tiéd lesz, hanem Hegedűs Sanyié, és amit nyer...
3: Nyereménye! Egy melans pizza.
0: Nagyon köszönjük a szíves közreműködés aktivitást. Anita számít majd önökre a következő órában rátok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hiszen mindjárt 10 óra, úgyhogy indul a nyár utolsó délelőtti műsora. Meglemon.

0: és majd néha-néha visszaveszünk a tempóval. Erősen javallott most a Rakovszky utcában a baleset miatt a Csapó utca felé. Hamarosan a 80-as évek egyik legcsodásabb karitatív vállalkozása, zenei vállalkozása, a Műfaj legnagyobbjaival.
1: A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ-feszten mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000 vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyítószer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Három bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Legtöbb 35 fokra számíthatunk ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskolakezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint. Felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.
2: Debrecen zenei kedvencei változatosan,
4: munka közben is.
2: A Best FM-en.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Carpitos garnitúrák, Carpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
4: Nyárzáró háromnapos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Go-Kart, Strand. Felejthetetlen háromnapos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.

Debrecen zenei kedvencei között Ricky Apoveri és a Szerepel Kittiámú indult el. 10:30 előtt itt a Best délelőttben a mikrofonnál Szabó Anita köszönti önöket. 30 fokot mérhetünk jelenleg, 35 lesz a mai csúcsérték a nyári szünet utolsó napján. Így az iskola előtt remélem, hogy mindenki kihasználja ezt a jó időt. Az úton levőktől pedig várjuk az infókat, vigyázzanak a 4-esen, Nyíregyháza felől mérik. A Debrecenbe érkezőket a benzinkút előtt a Téglási kanyarban, a forródrót 500-540, SMS Viber 30-as, 933-1046.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kós, tele van tetvágyjal, mérlegelés nélkül, a veszéllyel járó helyzetet is vállalva belevág új dolgokba. Mika, egy jelentéktelen apróság, könnyen elejtett megjegyzés vagy rossz hangsúly konfliktust okoz, vitába keveredhet, amiből később csak adott és kapott sebekkel tud visszavonulni. Ikrek, tel is tele van ötletekkel és átütő erővel, ebben azonban olyan veszély is rejlik, hogy nem tud eléggé figyelni a környezetében lévőkre. Rák, sok munkája van, de a bevételei is megnövekedtek, az idő pénz, ami fordítva is igaz, ne keressen kifogásokat. Oroszlán, egyhangú a munkája, de mégsem unatkozik, többet tesz az emberekért, mint amit viszonzásul kap, mégsem keseredik el. Szűz, anyagi gondok nehezítik a helyzetét, semmi sem alakul olyan gördülékenyen, mint remélte. Mérleg. Nagy megmérettetésre számíthat, ami erősen befolyásolja a karrierjét. Rejtett erőtartalékok kelnek életre a segítsége érdekében. Skorpió. Egy peres ügyben csak veszíthet, sokkal könnyebben kellene élnie, mint ahogy eddig tette. Nyilas. Ma lehetőleg ne vigye túlzásba a munkát, csak a legszükségesebbekkel foglalkozzon. Vak. Kapcsolatok ápolására és létesítésére kiválóan alkalmas a nap. Szerencsére rendelkezik elég sok pozitív energiával. Vízöntő. A többiek alig bírnak lépést tartani önnel, úgy belelendült feladatai végzésébe, ismerkedésre kiválóan alkalmasak a rendezvények, amelyekre hivatalos. Alak. A könnyedségen van a hangsúly, szinte észrevétlenül old meg nehéznek vélt feladatokat, minden helyzetben feltalálja magát, és a szerencse Isten asszonya is ön mellé áll.

0: Köszöntjük Erika nevű hallgatóinkat, az Erika női név, az Erik férfi név női párja. A néphagyomány ezt a magyarázatot túl prózainak tartja, és inkább a görög eredetű Erika növény nevéből származtatja. A név legismertebb viselői Miklósa Erika operaénekes, Pápai Erika és Szegedi Erika színművésznők, Zoltán Erika énekesnő, és természetesen önkedves Erika, aki a rádiót hallgatja.
1: Egy óra lesz, hamarosan eljött az idő, hogy felköszöntsük a ma ünneplő névnaposokat, az Erikákat, a Hangákat, a Bellákat és az Amirákat is. Ők mind ünnepelnek augusztus utolsó napján, és a sorsológépünknek sem volt könnyű dolga, hiszen rengeteg Erikát neveztek, de azért csak meglett a mai nyertesünk, aki a Melancs cukrászdába mehet el majd másodmagával, és a Tamara Fehér nemű bolt jó voltából is meglepjük.
2: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Best FM Rádió!
2: Igen, ki írta az okostelefon?
1: Ó, hát aki okostelefont használ, igen, azt már nem lehet átvágni a palánkon. Erika kedves, hallom, hogy nevelte nyáron az unokákat és a nagypapát is.
2: Igen, mindenkit is.
1: És úgy értesültem, hogy befenyítve csak nagypapa volt.
2: Nem jó az információ, ezt a papa mondta, de nem volt befenyítve.
1: Ja, értem.
2: Ő vicceskedik, mert ilyen kis humoros ember.
1: Értem, hát akkor mellette nem unalmas az élet.
2: Hát nem.
1: Kedves Erika, én azért hívtam fel, hogy felköszöntsem ezen a szép lapon Erika nap alkalmából.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a köszöntést, és nagyon szép napot kívánok, meg jó tanétkezdést minden pedagógusnak, valaha én is az voltam.
1: Igen, igen, ez az info is megvan. És köszönti még férje, gyermekei és 6 unokája.
2: Köszönöm szépen, és köszönöm önnek is, Anita, a köszöntést.
1: Erika, és nem hiányzik a tanítás?
2: Már nem. Még mikor eljöttem, akkor 19-ben még nagyon-nagyon sokszor eszembe jutott. Ahogy telik az idő, meg ahogy az unokák kitöltik az életemet, most már kevésbé. Azért még álmodom vele, de már nem annyi.
1: Uh-huh. És mi volt a legszebb ezekben a tanítói években, amit pedagógusként töltött évtizedekben?
2: Hát, csodálatos tanítványaim voltak. Nagyon olyan osztályokat kaptam az úrtól, hogy csak jó szívvel tudok rájuk gondolni mai napig is.
1: És osztálytalálkozókra is jár?
2: Hébe-hóba meghívnak a gyerekek. Nagyon sok mindenkivel tartom a kapcsolatot, ha máshol nem messengeren, egymásra írunk, úgyhogy azért úgy képbe vagyok, hogy kivel mi történik.
1: Na hát ez nagyon jó volt így hallani, de hát akkor most az unokák kitöltik az idejét.
2: Maximálisan.
1: Erika, akkor így, hogy papa nem volt befenyítve, akkor mehet önnel a cukrászdába.
2: Csak is vele megyek.
1: A Melancs cukrászdában nyertek ugyanis egy 2 főre szóló süti meghívást kávéval, cappuccinóval, üdítővel. A Tamara Fehér nemű üzlet jó voltából pedig egy 5000 forintos vásárlási utalványát tudjuk meglepni, kedves Erika.
2: Nagyon köszönöm a Melancs meghívást is, meg a Tamara ajándékutalványt is, és legyen nagyon-nagyon szép napjuk önöknek is. Köszönöm még.

0: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója.
1: Iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Klub Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat a Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban három vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényelhet az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 ezer forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stégek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztár társaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkóbiztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet a szél.

A Dire Straits Daniel Debrecen zenei kedvencei között Subbase Masterrel folytatjuk hamarosan. És sokan nem is gondolnak bele, hogy miért pont szeptember 1-e lett az a dátum, ami a tanévkezdés napja nálunk. A hagyomány nagyon régre nyúlik vissza, és összefügg a mezőgazdasági munkák rendjével is. Nyáron a gyerekekre otthon a földeken volt szükség, és csak a betakarítás után kezdődhetett újra a tanítás. Ma már persze teljesen más a világ, de a dátum megmaradt, és azóta is minden év szeptember 1-éhez köti a társadalom a nyár végét, és egy új fejezet a tanítás kezdődhet. Én csodás napot kívánok minden lurkónak, minden diáknak a mai napra. D-vitamin, amíg fel lehet tölteni magunkat bőven az őszi tanévre, ehhez pedig az kell, hogy ma mindenképpen mozduljatok ki otthonról. A forródról 500-540 várom az infókat, Téglásnál a 4-esen, a Nyíregyháza felől érkezőket mérik, legyenek ott is óvatosak.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulija, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
4: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
5: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére. Mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
6: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamanó Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
7: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel a 104.6-on. A közösségi felületein figyelmezteti a magyar rendőrség az autósokat, holnaptól ugyanis alapvetően alakul át a forgalom. Az iskola kezdés miatt fokozottan kérik, hogy semmi ne vonja el a sofőrök figyelmét. A reggeli csúcsforgalomban holnaptól igencsak megnő majd a közlekedők száma, ezért nem árt az utazás megtervezésekorra több százezer útra kelő diákkal számolni, akár kocsiba pattanunk, akár buszra ülünk, a több százezer természetesen országosan értendő, a rendőrség pedig kéri az autóvezetőket, hogy ne csak a gyalogátkelő helyre, hanem az út szélére is kiemelt figyelemmel legyenek, az iskolák környékén csökkentett sebességgel haladjanak, és ne hagyják, hogy a telefon vagy bármi más elvonja a figyelmüket a közlekedés más résztvevőiről. Jó utat kívánunk mindenkinek, a Best FM-en már Rúzsa Magdi fakaddalra jön a nyári zápor 3:42 előtt.

Duke Dumont és az Ocean Drive indult el Debrecen zenei kedvencei között délelőtt egyetlen perccel, ami azt jelenti, hogy a hírek után startol a hétfő déli kívánság műsor. Lehet búcsúzni, ha nem is a nyártól, a nyári szünettől mindenképp is üzenetet küldeni. A Best FM-en keresztül is persze jó dalt, 500-540 a forró drót, SMS Viber 30-as, 933-1046, nem sokára indulunk.

0: Első kézből az utakról.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
2: Best FM Rádió.
3: Kedves csakorom, Janó vagyok. Egy trafiinfó lenne. A 471-esen a Sándor Pagadónál ismételten felállt a rendőri erő, és fotózza a Hagyosámsokból induló Debrecen felé érkező járműveket.
2: A rendőrségi autóval találkozhatunk? Vagy három
3: igen, lebóval? Igen, rendőrségi autóval.
2: Rendben. Köszönöm szépen az infót, jó utat!
0: A jó zenét!

0: Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Kezdődik holnap az iskola, a must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A debreceni tankerületi központ intézményeiben összesen több mint 19 000 diák fog tanulni. Közülük csaknem 1000 középiskolások lesznek, közölte a De Hír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy musgáz miatt valaki életét veszítse.
2: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mind két döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
2: Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a déli kívánság műsorban. Hello Debreceni, Szabó Anita vagyok. Augusztus utolsó napját is megtaljuk a zenei kedvencekkel az önök szerkesztésében. 500-540 a forró drót, csergessenek bátran, vagy írjanak nekem 30-933-1046. Nándi egy fesztiválokat idéző dalt kért tőlem. Rám bízta a választást, úgyhogy hozom neked, kedves Nándi, Náksi és Brunner közösét. Jön a Nézz az ég felét a Best FM-en. A következő zenei kedvenc pedig legyen az önöké vagy a tiéd. Kívánság műsor itt a 104.6-on 14 óráig.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szia, Kati! Hogy vagy?
2: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
1: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
2: Á, én már öreg vagyok hozzá.
1: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
2: Tényleg?
1: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

Alexa! Fél egy után 3 perccel az ebéd időkellés közepén, hogyha éppen a 471-esen tartanak Debrecen irányába, akkor mindenképpen óvatosan rendőrségi autóból mérnek. Kaptuk az infót kedves hallgatónktól, 500-540 a forró drót, és egy újabb zenei kívánság érkezett hozzánk. Tünde kérésére érkezik Avicii Lovers című slágere, aki jó hetet szeretne kívánni mindenkinek, az iskolakezdőknek legfőképp. Avicii Lovers című dala pedig 2011-ben látott napvilágot, és a mai napig az egyik legmeghatározóbb elektronikus zene és sláger, a benne hallható vokál minta Etta James egykori dalából származik, csak felgyorsítva és feldolgozva kapott új köntöst, az egyik legtöbbet játszott buli himnusz szerte a világon.

0: A hívható telefonszám
1: 500-540.
2: Jó, oké vagyok, idő Debrecenből. Annyi kérdéssel lenne, hogy mindig tudtál segíteni, és köszönöm szépen. 4 éves sonos a fiam elhunyt, és egy kedves számot szeretnék küldeni emlékül, hogy legkedvesebb fiam elvesztettem, és hiányzik helyettem. Itt van velem az unokája, a lánya, várja a babát, az unokáját, de hát sajnos elhunyt. Köszönöm szépen.

0: 540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540-540- A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ Festen mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000-en vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehézfémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítő esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKF laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
0: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. 3 bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút 3 rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Legtöbb 35 fokra számíthatunk, ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskola kezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint. Felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.
1: A hírek után folytatódik az éri kívánságműsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

0: legfrissebbek az utakról.
1: A Best FM szól a 104.6-on, benne a déli kívánság műsor, Gergő pedig a vonalban. Baleset történt sajnos, erről számol be nekünk egy kedves hallgatónk. Szia Gergő, mit láttál?
2: A 4-es számú főútról jöttem Szoboszló irányából Debrecenbe, és ott frontális baleset volt, több személyautó is érintett volt, tűzoltó, mentő, rendőrség, mindenki a helyszínen, és váltakozva halad a forgalom mindkét irányba, viszont több kilométeres hosszú a torlódás.
1: Hol van ez pontosan még egyszer?
2: Ebes, ahogy van a Forrás áruházba, ahogy befordulunk, onnantól egy 100-150 méterre Debrecen irányába.
1: Köszönjük szépen, mikor történhetett?
2: Hát ez nagyon friss, mert egy fél órája mentem Szoboszlóra, akkor még nem volt baleset, most, hogy jöttem visszafele, már baleset volt, mert ez nagyon friss.
1: És akkor nagy a torlódás, azt mondod?
2: Igen, több kilométeres, tehát az ebesi lámpás kereszteződésnél volt a sor vége, hogy én elértem.
1: Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk, vigyázz magadra, jó utat!
2: Nincs mit. Sziasztok!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon: Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Road és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.

A Best FM-et hallgatják továbbra is, itt a 104.6-on a déli kíváncsi műsor második órája szól, és egy aktuális kedvenc indult el, Nagy Bogi és Dás közösen Jól leszek újra. Zsófinak, Lillának és Katának érkezik a dal, akik nem csak osztálytársak, hanem barátnők is, és együtt töltik a mai napot. Lányok, nektek nagyon szuper délután kívánok, érkezik Nagy Bogi és Dás közöse, és várom a következő zenékérést.

0: Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Üdvözlöm, Kerecsokon, jó napot kívánok, Zara Attila vagyok. Abban kérném a segítségét, hogy szeretnék egy névnapi köszöntőt küldeni. Egy durván 6 soros szövegrésszel megoldható ez.
2: Felolvasson nekem, vagy elmondja?
1: Felolvashatom is.
2: Akkor
1: is
2: jöhet.
1: Tulajdonképpen arról szól, hogy ez egy Erikának szól, aki a Kávin téren dolgozik, és úgy szól az egész fejezet, hogy az igazi lélektársa szeretnék köszönteni, hisz nagyon kevés embertársunk mellett ő mindig és minden nap derült és mosolyt sugároz ügyfelei és vevői felé. Ugyanezt teszi azokkal is, akik vele napi kapcsolatba kerülnek. Így hát ünnepeljük ma őt többek között azért is, hogy mindig mosolyogni láts. Isten éltessen, Erika. Kökény Attila a nagy kedvenc.
2: Rendben, akkor tőle érkezik hamarosan a Nincs Semmi Másom. Boldog névnapot kívánunk az Erikáknak, minden Erikának, Kerának. Pusziuk őket, és önök is köszöntsék, ha még nem tették meg. Akár itt a Best FM-en keresztül is legközelebb 17 órától az Esti Kiviben. Én búcsúzom, és legközelebb holnap várom vissza önöket. 10 órától itt a 104.6-on Szabó Anitát hallották.
3: Valami nem sikerül.

0: iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Club Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat. A Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban három vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényelhet az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 000 forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stégek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadász társaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A félőt vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
0: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő, helyenként felélénkülhet.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
2: Bennünk, B&D-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu.
3: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
4: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjön el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
5: Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.

Igen, elhagyom a várost. Elhagyom, ha nem fogad magával. Erről szólt a dal.

0: Kezdődik holnap az iskola, a most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben összesen több mint 19.000 diák fog tanulni. Közülük csak nem 1000 középiskolások lesznek, közölte a De Hír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfiebotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mosgáz miatt valaki életét veszítse.
0: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mindkét döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen, ezek voltak a három órási hírek. Hello Debrecen, a Bestet hallgatják a 104.6-on. Hétfő van. Pillanatokon belül vége a nyárnak. De legalább a zene rendben van. Ezt ránk bízhatják. Megtöltjük a ma délutánt is a legnagyobb kedvencekkel. Indulunk. Itt van Jennifer Lopez és az Angel Mama.

0: hallgatják a 104.6-on, ez volt Avicii és az Addicted to You, és hát sajnos most muszáj egy kicsit komolyabb hangvételben beszélnünk, mert szerintem az egész várost megrázta az, ami itt a hétvégén történt. Nyilván mindenki hallott már róla, vasárnap hajnalban egy 64 éves férfi megkéselt egy 23 éves és egy 24 éves fiatalt a belvárosban a Múzeum utcán. Nagyon sok pletyka terjeng most egész Debrecenben, hogy pontosan mi és hogyan történt. Ezeket azért érdemes fenntartásokkal kezelni. Mondom azt, amit hivatalos tájékoztatásból a hatóságoktól lehet tudni. Jó? Azt mondják a rendőrök, hogy az eset vasárnap hajnalban történt a Múzeum utcában. A 64 éves támadó szóváltásba keveredett a két fiatal férfivel, kést rántott és mindkettőjüket megsebesítette. Sajnos a gyors orvosi ellátás ellenére is a 23 éves fiatalabb sérült életét vesztette. A Dehír érdeklődött az egyetemnél a másik sérült állapotáról. Róla azt mondták, hogy ő hasi sérülést szenvedett, de az állapota stabil, és valószínűleg hamarosan elhagyhatja a kórházat. Természetesen teljes felépülést kívánunk neki. A rendőrök a 64 éves egyébként budapesti férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, kezdeményezték a letartóztatását. Erről ma délután fog dönteni a bíróság. Szörnyű ügy, nyilvánvalóan lesz folytatása, igyekszünk majd mindenről beszámolni önöknek, hogyha esetleg újabb fejlemények lesznek. Ez a Best FM, Tina Turner jön mindjárt. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
5: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
4: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tankcsapda, Tídeni, s még sorolhatnák! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
5: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!

0: megúhatatlan. Ez ott a Fugees és a Killing Me Softly, itt a Besten a 104.6-on, és az a helyzet, hogy hát a forgalom sok helyen próbára teszi a türelmünket ma délután is. Mondom, hogy miket jelentenek a hallgatóink. Ugyan délután 2 óra körül történt egy baleset a 4-esen Debrecen és Ebes között. A mi híreink szerint ez még mindig nem oldódott meg, még mindig csak araszol a sor arra felé, figyeljenek, hogyha arra járnak. Aztán ez nem olyan régen érkezett, nem tudom, aktuális-e még. Egy lerobbant autó tartotta fel a forgalmat Zoli szerint pár perccel ezelőtt a Mike Percsi úton, a hőerőműnél a városba befelé vezető oldalon. Ezt az infót valaki frissíthetné. Köszi szépen. A 471-esen mérnek Debrecen és Sámson között a Debrecen felé vezető oldalon, a szokásos helyen Sziki gyakornál, és trafi van a 35-ösön Józsa és Böszörmény között is.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Köszönjük szépen. A többi pedig már csak idegrendszer, kuplung és káromkodások kérdése. Legyenek óvatosak az utakon. A Heaven Street 7 is önökkel kocsikázik. Ez a Hol van az a Crazy Srác.

0: mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: You can be my guide.

0: Aktuális dal, ez ott a Bangles és a Manic Monday a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on, és hát ahogy az előbb is ígértem, követjük itt a tegnapi késelés eseményeit, meg is van a legújabb fejlemény. Mondtam önöknek, hogy a bíróság ma délután fog dönteni az elkövető letartóztatásáról, ez nemrég meg is történt. Egy hónapra elrendelte a debreceni járásbíróság az elkövető letartóztatását. Ez egyébként nem jogerős, a férfi és védője is fellebbezett. Ami igazán megdöbbentő, hogy a DEHÍR tudósítása szerint a késelő állítólag semmiféle megbánást nem tanúsított, a történtekről pedig nagyon könnyedén, szinte viccelődve beszélt, amint még a bíró is megdöbbent. Tehát a elkövető letartóztatását most egy hónapra elrendelte a bíróság.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: Ahol jön Sia és Sean Paul közös dal. A Cheap Thrills.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Sands, a hírek után jön Teddy Swims és a Bad Dreams.
1: A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ Festen mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000 vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvékdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondta, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Három bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Legtöbb 35 fokra számíthatunk, ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskolakezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint, felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.
2: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
0: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen! A nyár utolsó pillanatait is megtöltjük önöknek a legjobb zenékkel. Kezdjük neki! Itt a Teddy Swims és a Bad Dreams. A hírek

4-6-6-on. Most van 16 óra 10, akkor ez azt jelenti, gyors fejszámolás, hogy még 50 percig ingorázdálkodom a zenék között. Utána viszont önök jönnek. 5 órától természetesen ma is kívánság műsor. Lehet már egy kicsit mocorogni, ha már tudják, hogy mit szeretnének hallani, akkor akár már is csöröketnek. 500-540, ez a Best FM forró drótja. Hívjanak minél hamarabb a kéréseikkel. Addig viszont picit most lassítunk a Besten, jön a piramis és a holnap két életem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Maximum minőség, minimum ár, kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
5: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A Tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
6: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, Öné az állás.
7: Szeretne Ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. HAON állásbőrzére, mert aki keres, azt talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
8: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.

Manuel és a Voodoo Baba. Ez a Best FM a 104.6-on. Van egy pici jó hírem a közlekedéssel kapcsolatban. Sokaknak valamivel könnyebb lehet holnap az iskola kezdés, ugyanis a hírek szerint befejezték az útépítést a Füredi úton a Malom Park megállónál. Úgyhogy holnap reggeltől visszaáll a megszokott rend. Tehát a nagy állomás a Júlia telep és a Zégner tér felé tartó 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű buszok újra meg tudnak állni a Malom Parknál, tehát ez már holnap reggeltől érvényben lesz. Jó utat kívánunk mindenkinek. Nincs viszont megálló a Besten, nálunk most jön a Cher és a Strong Enough.

0: Jó utat hazafelé, itt a csúcsforgalom hivatalos ritmusa, a Best FM a 104.6-on, és gyorsan hadd mondjam el önöknek, hogy ma megkezdték az ítélőtáblánál lévő mélygarázs felújítását, az informatikai rendszeren fognak dolgozni a következő két hétben, végig lehet majd ott parkolni, viszont akár napi szinten is változhat, hogy melyik bejárton és kijáraton lehet éppen be vagy kihajtani, tehát erre figyelni kell. Hát bízunk benne, hogy senki nem marad oda bezárva a következő két hétben.
1: 104.6 Best FM.
0: Én pedig önökben bízom, válogassanak jobbnál jobb zenéket a következő két órára, nem sokára startol a kívánság műsor, már hívhatnak az 500-540-en. Egyébként pedig itt van Inna és a hát.

Csaba ezt a filmet hallgatják, Debrecen kedvencei nálunk szólnak. Az előbb például Alessóval pörgött, ez volt a Remedy. Egy kis kézilabda, izgalmas ez a hét, hiszen most kezdi meg a szereplését a KNTH Liga 2026-27-es szezonjában a DVSC Skyline, ugye ez a csapat új hivatalos neve, DVSC Skyline, ezt meglepő szoknunk kell egy kicsit. Minden esetre 3-án, vagyis sütörtökön este 6-tól az Eger otthonában játszunk, lehet szurkolni a mieinknek, akár itt távolról is. Az első hazai meccs, az pedig szeptember 12-én este 6-tól lesz majd, amikor az Albafehérvárt fogadjuk. Úgyhogy hajrá lányok, hajrá DVSC, hajrá Loki. És hajrá Best FM, nálunk 5 órakor indul a kívánságműsor, az 500-540-en már hívhatnak és kérhetnek a

0: Ezt a filmet hallgatják, ez itt a 104.6. És mivel pillanatokon belül 5 óra lesz, azért innentől kezdve a következő 120 percben önök a Best FM zenei szerkesztői. A fizetést azért megkérjenek. Szóval indul a kívánság műsor, már is kezdünk. Indításként jön az Állatár és a Talk to You. Szeretnék kérni, vagy ha üzenni szeretnének valakinek, akkor írjanak a 3933 104-6-ra, vagy hívják az 500-545. Este 7-ig kívánság viszont, itt a beszélem.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Önök kérték? Az autóval is Debrecennél mi elhoztuk. A Kia újra elérhető Debrecenben, hivatalos márka kereskedésként és márka szervizként. Fedezze fel az új Kia K4 és Sportage modelleket, foglaljon tesztvezetést, vagy bízza autóját szakértő márka szervizünkre. kia.autovalizdebrecen.hu
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: Nyárzáró 3 napos Rockfest szeptember 11-12-13 Hajdúszoboszlón, a repülőtéren. A hazai rockzene ismert előadói két színpadon. Edda, Bikini, Santa Muerte, P-Mobile, Cartago, Cormorán, Junkies, Charlie, Rude és Bohócok, Gyerekpart, Gokart, Strand. Felejthetetlen 3 napos zenei fesztivál. Napi jegy vagy bérlet, jegy.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stéget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
7: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Club Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat. A Család és Gyermekjóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban 3 vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényelhet az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 000 forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A Tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stígek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
8: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadász társaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
7: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
6: És most
1: indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. A nyár utolsó dalait önök választhatják ki. Kezdődik a kívánság műsor. A 39-33-104-6-ra megírhatják, hogy mit szeretnének, az 500-540-en pedig elmondhatják, hogyha felhívnak. Nincs megállás este hétig. Kezdjünk is neki, mert sok dolgunk lesz. Például Péter küldi majd minden kollégájának az Oasis dalát. Jön majd a Wonderwall, egy igazi klasszikus előtte. Presszertől a Nagy utazás. Ezt Dóri kérte, és a férjének küldi, azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretlek. És az első telefonálunk is megérkezett. Halló, szia, miben segíthetünk?
9: Halló, István vagyok. Egy jó pörgős számot kérek. Hülden minden diáknak, hogy már csak 9 hónap és újra nyári szünet.
0: Ó, ez gonosz volt azért.
9: Nem akarok gonosz lenni. Sőt, hát nagyon szívesen visszamennék diáknak, ha lehet.
0: Az azért jó lett egy felnőtt fejjel. Jó, van, megvan a pörgős dal, legyen az, amit Gyula is kért, az Anoter és a Talk to You. Köszi szépen!
9: Köszönöm!
0: Indul a kívánság műsor a Besten!

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: hallgatják a 104.6-on. Ez a kívánság műsor. Önök mondják meg, hogy melyik dalt keressük elő. 39-33-104-6 üzenetben, vagy 500-540, hogyha hívnak. És akkor dalok, amik már biztosan jönnek. Például a Carson Coma, Betonhof és Krúbi közös nagy slágere, a Purgatórium, amit Melcsi szeretne meghallgatni. Edith kívánságát is teljesítem nem sokára, a Face Hill és a Discus, és persze egy telefonáló a vonal végén. Halló!
1: Halló, beszélöm! Egy számos szeretnék élni a kívánság műsorban.
0: Szia, hallgatlak!
1: Pete Junior-tól kérnék egy számot, az Akarom Még című számot választottam ma.
0: Jól tetted, kinek küldöd?
1: Igazából most ez menjen mindenkinek.
0: Mindenkinek is?
1: Mindenkinek is, így a nyár végeztével.
0: Rendben van, megbeszéltük. Hangerő föl, nem sokára jön.
1: Így van.
0: Köszönöm szépen, szia! Hello, hello! Pete Junior és az Akarom Még. Nem sokára itt van a Besten, de addig is hívjanak. 500-540. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szia, Kati! Hogy vagy?
4: Szia! Megyek dolgozni, de nagyon elegem van belőle.
3: Akkor miért nem tanulsz valami újat?
4: Á, én már öreg vagyok hozzá.
3: Dehogy vagy! A férjem is ezt mondta, aztán jelentkezett a Debreceni Szakképzési Centrumhoz, és szeptembertől új szakmát tanul.
4: Tényleg?
3: Bizony! Ráadásul a képzés teljesen ingyenes. Nézd meg a dsc.hu-t. Egy jó döntés ma, több lehetőség holnap.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
7: Jó napot kívánok! Örömmel értesítjük, öné az állás.
8: Szeretne ön is ilyen hívást kapni? Szeptember 10-én 9 és 16 óra között jöjjen el a Debreceni Költségi Központba a 15. Haon állásbőrzére. Mert aki keres, az talál. Főtámogató a Debreceni Szakképzési Centrum.
9: Szeptember 5-én szombaton új kerti családi nap a Lehel-Szervíz út és a Nagy Domb között. Fellép Mohácsi Brigi, a Dupla Kávé, Lisztes Sándor, az Aquamano Party és a European Operett. Ugrálóvár, arcmestés, lufi bohóc, popcorn, vattacukor és pónilovaglás. Mindez ingyenesen. Új kerti családi nap. Élmények az egész családnak.
10: A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

0: hagyjam.
1: Ez a Best FM a 104.6-on. Ahogy a régi mondás is tartja, vigyázz, hogy mit kívánsz, mert a végén még teljesül. Kívánság műsor a Besten este 7-ig. Az 500-540-en élő szóban kérhetnek, üzenetben pedig a 3933-1046-on. Sok a kérés, például azt írja nekünk Pali, hogy sziasztok, a Guns N' Roses-t, a Don't Cry-t küldeném a szerelmemnek, Annának, imádom őt, rendben van. Aztán nyárvégi hangulat, sziasztok, minden iskolába készülnek, szeretném kérni a nyári gyerekek a Balaton partont, köszönöm, hogyha lejátszátok, ez Dani írta nekünk. Lélekben ott vagyunk mindenkivel, aki holnap kezdi a sulit, és haló?
2: Haló, én most Gizu vagyok. Még nem hallottam, szemelte fogta a Touchbeat. Móninak, Anikónak, Nikinek, neked, Vivinek, és ki szereti?
1: Valóban, jó régen nem szólt ez a dal nálunk, úgyhogy éppen ideje elővenni. Samantha Fox és a Touch Me most a Best 9-es műsorában. Ezt a dalt is önök választották.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: 94.6 Best FM. Mondjanak egy jó dalt, és együtt meghallgatjuk. Este hétig tart a kívánságműsor. A 3933-1046-ra írhatnak, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Például Gergő küldi majd a szerelmének, Erikának névnapjára a Benson Boone dalát, jön mindjárt a Mystical Magical, éljenek az Erikák boldog névnapot, és persze a vonalban is várakozik már valaki.
1: Szia, zenét szeretnék kérni Demién Ferenctől, a Danéz az iskolatáskötémét.
0: Annyira tudtam, hogy valaki ma kérni fog.
1: Igen, hát ez apropója, ugye hát tudjuk nagyon jó, hogy holnap megkezdődik a súly mindenkinek, de viszont akinek én kérném, az a kisfiam Gábor, Siger Gábornak téglásra, avval az üzenettel, hogy igaz, elkezdődik a súly a számára, de azért ne felejtsünk el ezt a rengeteg nyári élményt, amit együtt szereztünk, és még majd fogunk is még kitartás neki a sulira, és apanya mindig ott az mellette is segít.
0: Hanyadikos lesz a nagyfiú?
1: Hát még másodikos lesz, még most annyira nem nehéz neki, de...
0: Hát ezt az, erről azért őt is megkérdeznénk, hogy mennyire nehéz neki.
1: Igen.
0: De várja a sulit egyébként?
1: Szereti a sulit, igen. Talán akkor, amikor jön a péntek, akkor szereti a legjobban.
0: A kedvenc órája az ebédszünet, igen.
1: Igen, de egyébként jó tanuló, tehát tényleg büszke lehet a apanya rá, úgyhogy mindig ott vagyunk mellette, és gondolom, hogy ennek a dalnak még jobban fog örülni, úgyhogy ha hazamegyek, ezért meg is fogom kapni a magamit majd.
0: Én küldöm a dalt, a többi a te dolgod. Köszönöm.
1: Köszönöm, kitartás.
0: Hello, szia.
1: Hello, szia, köszi.
0: Hát ez kötelező dal, meg szerintem holnap is elő fog kerülni a kívánságműsorban. A Bergendi és az iskola

0: Jazz FM-en pörög a kívánság műsor ezerrel. Este 7-ig lehet válogatni a zenék között. Ne hagyjanak unatkozni, a 3933-1046-ra tudnak írni, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Jazz FM kívánság műsor.
0: Például egy üzenet Zsolttól. Sziasztok, Majkától a parti karantént le tudnátok játszani? Szóljon Sanyának, Oszinak és Bécinek. Azaz üzenettel, hogy nagyon jó kis nyarat hagytunk magunk mögött. Remélem, hogy sok élményetek volt. Egy másik üzenet. Sziasztok, szeretnék kérni egy számot. Legyen egy David Guetta szám, például The World is Mine. Küldöm Évikének, Józsiéknak, Atisnak és Csabinak. Köszönöm szépen, Enikő az aláírás, rendben van, és ez a David Guetta dalhoz van még egy másik üzenetünk. Szia Zoli, itt vagy? Kinek szóljon ez a dal?
2: Ja, igen, itt vagyok.
0: Parancsolj.
2: Én ezt a dalt a szereségemnek, Erikának küldöm. Boldog névnapot kíván neki a két fia, Botond és Ádám, és persze én is. Nagyon szeretjük mindannyian.
0: Boldog névnapot neki. Oké, akkor neki is szól David Guetta és a The World is Mine itt a Westen.
2: Köszönjük.

0: Kezdődik holnap az iskola, a most gázveszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A debreceni tankerületi központ intézményeiben összesen több mint 19 000 diák fog tanulni. Közülük csaknem 1000 középiskolások lesznek, közölte a De Hír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 de pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A must gázveszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy musgáz miatt valaki életét veszítse.
0: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mind két döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Jó estét mindenkinek! Még egy óra kívánság műsor mehet? Hát persze, hogy mehet. A 3933-1046-ra írhatnak, SMS Viber, az 500-540-en pedig hívhatnak minket. Halló, miben segíthetünk?
4: Üdvözöllek, kedves Kriamos! Szeretnék a feleségemnek küldeni egy kívánságműsorban egy dalt. Republiktól erdő közepében. Üzenem neki, hogy szeretem, és hogy remélem, hogy ezzel örömet szereztem neki.
3: Én ebben egészen biztos vagyok, hogy ennek örülni fog, viszont előtte még örülni fog Ildikó is, mert az ő kérésére szól majd Felix Jén és Jasmine Thompson közös dala, az Ain't Nobody. A kívánságműsor második óráját pedig Dr. Béres és Verép Tomi közös dala nyitja, jön az Ugye nem bántad meg, amit Tamás kért és küldi mindenkinek, aki szereti. Este hétig vagyunk.

0: FM-et hallgatják. Ez volt a Republik és az erdő közepében. Mi pedig a kívánság műsor közepén vagyunk. Hívjanak, írjanak 3933 1046 vagy 500-540, amelyik éppen kényelmesebb öröknek. Jó, de a Starship és a Nothing's Gonna Stop Us Now, ezt az örök slágert ma Béci kérte, és a feleségének, Erzsinek küldi, mert nagyon szereti őt. És telefonálunk is van. Haló, szia!
1: Köszönöm, jó napot kívánok! Egy zenét szeretnék küldeni Leita vértesse, testvéreinek, anyukának, valamelyik Desperado zenét.
0: Ennek nem lesz akadályát, ha már holnap úgyis iskola kezdés, akkor jöjjön a Desperado-tól a tanár úr.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: ez a Best FM, a 104-6-ot hallgatják, pörög a kívánság műsor, de hát nyilván ehhez önök is kellenek, önök nélkül nem tudunk pörögni. 39-33-104-6, ha üzenetben szeretnének dalt kérni, 500-540, hogyha inkább hívnának. Viki a tesójának, Erikának névnapjára küldi a kedvencét, Rúzsa Magdi és az Aduász neki szól majd. Boldog névnapot kívánunk mi is természetesen, és haló, szia!
1: Szia, János vagyok!
0: Parancsolj!
1: Én ezt a mostani inzomnia feldolgozást kérném.
0: Bibi Rexa és a New Religion, erre gondolsz, ugye?
1: Igen, köszönöm.
0: Okay.
1: És küldöm az iskolás gyerekeimnek, Lacusnak és Tibinek, hogy sok jó éjjet kívánok nekik.
0: Hanyadikosok?
1: Hát Lacus harmadikba megy, Tibi pedig hatodikba.
0: Akkor sok sikert nekik az új tanévhez, mi is ezt kívánjuk.
1: Köszönjük, sziasztok!
0: A dal pedig jön, Bibi Rexa és a Faithless és a New Religion. Jó választás ez is.

0: Ez a 104.6, a Best FM kívánság műsorát hallgatják. Fogy az időnk, úgyhogy ha dalt szeretnének kérni, akkor érdemes minél hamarabb írni vagy csörögni.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Nem tudom, hogy az iskola kezdés-e az apropó, de jön az Út a pokolba, Krisztra és The Road to Hell, Sanyi kérte. Előtte itt az a Hooligans és Janicsák Vec a közös dala, a Halálos csók, amit pedig Réka kérésére veszünk elő. És ki van a vonalban? Szia!
3: Imi vagyok, sziasztok! Captain Hollywood Project és a After Party, ilyen számot lehet esetleg kérni tőletek?
0: Hogyne lehetne, hogyne. Kinek küldöd?
3: Akkor szóljon mindenkinek, aki még emlékszik rá.
0: Na, aki meg nem emlékszik, az meg most megismeri.
3: Így van.
0: Oké, megbeszéltük. Köszönöm. Jön a dal a Best kívánság műsorában. My place is the After Party.

0: 104.6-ot hallgatják. Best FM kívánság műsor. Ráfordultunk a célegyenesre, de hát azért itt néhány kérést meg simán tudunk teljesíteni. Az egyik Curtis-től a Lehetne újra február. Sziasztok, Erika vagyok. Saját magamnak kérem ezt a dalt. Egyrészt azért, mert ma névnapom van, másrészt pedig azért pont ezt, mert februárban pedig a születésnapom lesz. Oh. Boldog névnapot neked, hát a februári születésnapra még egy kicsit korai felköszönteni téged, majd írjál akkor is, vagy hívjál akkor is, jó, de Isten éltessem. És még egy villámgyors üzenet a Viberről.
1: Jó estét, Szilvia vagyok, és egy Queen számot kérek magamnak is, meg mindenkinek, aki szereti. Köszönöm, sziasztok!

0: Oh yeah, ez itt a Best FM. Lehetne újra február, és lehetne sokkal hosszabb a kívánságműsor. Sajnos elérkeztünk a mai két óra hosszánk végéhez. Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek a kérésére ma már nem jut idő. Holnap is lesz kívánságműsor. Természetesen 5-től 7-ig újra önök válogathatják majd a zenéket. És akkor a nyár utolsó kívánsága érkezik. Haló, Best FM, tessék, szia!
1: Én pedig Kata vagyok, szia Vili!
0: Szia, hallgatlak!
1: A pálinka dalt kérem.
0: Jó, kinek küldöd?
1: Hogy, hát a holnapi iskola kezdésre ígyunk valamit.
0: Ó, örömünkben vagy bánatunkban?
1: Ki hogyan? Van, aki örömébe lesz, aki bánatában. Köszönöm szépen.
0: Jó van, legyen így. Ez lesz a mai kívánságműsor zárása. Jön a Magna Cum Laude, én pedig megyek.

0: A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ-Festen mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000 vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvék díszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
0: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Három bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Legtöbb 35 fokra számíthatunk ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig kühlhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskolakezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint. Felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.

0: Iskolatáskákat, tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Iskolatáskákat és tanszereket adományoztak rászoruló debreceni családoknak. A Rotary Klub Debrecen augusztus 28-án adta át az iskola kezdéshez szükséges csomagokat. A Család és Gyermek Jóléti Központtal kapcsolatban álló elsősorban három vagy több gyermeket nevelő, illetve egyszülős családok számára. A felajánlást a Debreceni Karitatív Testület további tanszerekkel is kiegészítette. Az átadón arra is felhívták a figyelmet, hogy október 31-éig igényelhet az iskola kezdési támogatás, amely általános iskolás gyermekenként 50, a középiskolások után pedig 40 ezer forint lehet, írja a HAON. Felújítás miatt le kell bontani több stíget a keleti főcsatornán. A tiszántúli vízügyi igazgatóság már értesíti az érintett tulajdonosokat, hogy a Tiszavasvári és Balmazújváros közötti közel 40 kilométeres szakaszon tervezett rekonstrukció miatt jövő évtől nem támogatják a stégek fennmaradását. A tulajdonosoknak legkésőbb 2027. január 31-éig saját költségükön kell elbontaniuk a létesítményeket. A beruházás során a csatorna medrét és az öv csatornákat is felújítják, valamint korszerűsítik a vízgazdálkodást szolgáló műtárgyakat, olvasható a HAON-on. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk is keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadász társaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
0: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvétve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.

0: Kezdődik holnap az iskola, a most gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Hollandia lett a befutó a kosárlabda debreceni zárófordulóján. Köszöntöm, hozom a részleteket, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kezdődik az iskola. Holnap több mint 1200 elsős lépi át először az iskola kapuját Debrecenben. A debreceni tankerületi központ intézményeiben összesen több mint 19000 diák fog tanulni. Közülük csak nem 1000-en középiskolások lesznek, közölte a Dehír. Cikkük szerint az új tanévben közel 2000 pedagógus fog dolgozni a tankerület iskoláiban, ahol tavaly 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint 40 de pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. A must gáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret a pincékben, utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
0: Hollandia mindkét nem versenyében aranyérmet szerzett az U21-es 3x3-as kosárlabda Nemzetek Ligája utolsó debreceni fordulójában. A Kossuth téren rendezett zárónapon a magyar női és férfi válogatott is esélyes volt a döntőbe jutásra, de végül egyik csapat sem tudott élni a lehetőséggel. A magyar nők Ausztria és Lengyelország ellen is vereséget szenvedtek, míg a férfiak Írország legyőzése után Lengyelországtól kaptak ki. A lengyelek mindkét döntőben ott voltak, de a nőknél és a férfiaknál is alul maradtak a hollandokkal szemben. Akár 35 fokot is mérhetünk a nyár utolsó napján Debrecenben és a környéken. A meteorológusok szerint elvítve akár zivatarok is jöhetnek. Holnaptól sem lesz jóval hűvösebb. A szeptember első napja 30 fokos csúcsértékkel kezdődhet, éjszakára pedig 17 fokig hűlhet le a levegő. Helyenként felélénkülhet a szél.

0: A doktoranduszok előtt is megnyílik az egyetemi startup program. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. Még kitart a hőség. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A doktoranduszokat is bevonják a Hungarian Startup University programba, amelynek részleteit Debrecenben a DOSZ Festen mutatták be. A program célja, hogy a PhD hallgatók kutatási ötleteiből piacképes vállalkozások szülessenek. A jelentkezők szeptember 15-éig adhatják be kutatási ötleteiket. A résztvevők a tanulástól és a projektfejlesztéstől egészen a befektetők előtti bemutatkozásig jutnak el, miközben ösztöndíjat és projektfinanszírozást is kaphatnak. A programban eddig több mint 20 000 vettek részt. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat, hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkrétát tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy medet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvékdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
0: A debreceni tanszerboltokban is nagy lehet a zsúfoltság az iskola előtti napokban. A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Három bűncselekményt is elkövetett néhány hét alatt egy 17 éves fiú Püspökladányban. Egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre tört be, a helyi vasútállomásról pedig egy rollert lopott. A rendőrök a szoláriumból elvitt parfümök és krémek egy részét, valamint a rollert is megtalálták, utóbbit pedig visszaadták a tulajdonosnak. A fiút három rendbeli lopás miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, közölte a Hajdú-Bihari rendőrfőkapitányság. Legtöbb 35 fokra számíthatunk, ma Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le csak a levegő, a nyár utolsó napja után pedig az iskolakezdés is 30 fokos csúcsokkal kezdődhet, az azt követő napokban pedig pár fokos lehűlésben reménykedhetünk az előrejelzések szerint. Felélénkülhet a szél, jelentős esőzés viszont továbbra sem érkezik.

0: megyek aludni.
1: A zene lendületben tart.
2: A Best FM-en.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remény, ne hazudjál.